Utani vandu, neti nofu megini. Uli mene mene, uli mene mene, uli mene mene.